0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszűnnek a védett üzemanyag árak. Maratoni ellenőrzés indul az ittas vagy bódult sofőrök kiszűrésére. Egyre melegszik az idő, holnap hőségriasztás is jöhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyag árakat, jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. A kedvező világpiaci folyamatok teszik ezt lehetővé, ugyanakkor olyan szabályozást dolgoznak ki, amely szükség esetén ismét lehetővé teszi a beavatkozást. Az is elhangzott, hogy a kabinet 9 milliárd 600 millió forinttal segíti az aszály és a tavaszi fagyok miatt bajba került gazdákat, miközben folytatódnak az egyeztetések az uniós források mielőbbi felszabadításáról. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos pedig jelezte, szombattól hőségriasztás léphet életbe. A hőség idején sokan hűsölnek a strandokon, szabad vízi fürdőhelyeken. Illés Zoltán vízimentő rádiónknak elmondta, fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és mindig csak kijelölt helyen fürödjünk.
2: Ha strandolni, fürödni szeretnénk, akkor keressünk egy strandot. Nagyon sok mindenre oda kell figyelni. Gondolok itt a nagyon egyszerű és szerintem mindenki által ismert fürdőzési szabályokra. Felhevő testtel nem ugrunk a vízbe, hanem előbb be kell mosakodni, bójákon belül fürdőzés. Aki vízbe megy, az legyen tisztában a saját úszás tudásával, a saját képességeivel és a pillanatnyi állapotával. Nem jó dolog eltávolodni a parttól, pontosan ezért, hogyha bármi probléma van, akár egy rosszul lét a vízben, akkor nagyon fontos, hogy a vízből mielőbb ki tudjunk jönni.
1: Indul a 24 órás alkohol és drogmaraton. Reggel 9 órától holnap reggel 9-ig a rendőrök a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát országszerte. Az akciót az egész héten zajló rótporrazzia keretében tartják. A cél, hogy kiszűrjék azokat, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé, és ezzel sajátjuk mellett mások biztonságát is veszélyeztetik. Megnyílik a Generali Gyereksziget. Mától vasárnapig ingyenes programokkal, köztük koncertekkel, színházi és cirkuszi előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal várják a családokat a hajógyári szigeten. A fesztivál egyik új programja a közösségi mesealkotás lesz. A folyamatosan épülő történethez minden érkező gyerek hozzátehet egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt. Napos nyári időnk lesz néhány felhővel, csapadékra elvétve számíthatunk. A csúcsok 30 és 34 fok között alakulnak. Holnap is ragyog majd a nap, délután kora este azért nem kizárt egy-egy zápor, főleg az északi középhegységben. Délután már 31-36 fokot mérhetünk kint. Vasárnap gomoly felhők növekednek, már többfelé rákezdhet az eső, akár felhőszakadás is előfordulhat. A levegő viszont 32-37 fokig forrósodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Folyamatosan zajlik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. A nyári időszakban érdemes időben gondolni a kémények ellenőrzésére, erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A családi házban élő magánszemélyek számára kéményseprői ellenőrzés továbbra is ingyenes, azonban a szakemberek nem érkeznek automatikusan, az időpontot előzetesen kell lefoglalni. A tapasztalatok szerint sokan csak a fűtési szezon kezdetén kérik a szolgáltatást Fejér vármegyében is, amikor a kéményseprők leterheltebbek, így hosszabb várakozási idővel kell számolni. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy egyeztessenek időben. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása. A területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. Egyetlen éjszakára életre kelnek a múzeumok, történetek és a múlt rejtett titkai. A múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai között idén is koncertek, tárlatvezetések, kézműves foglalkozások és különleges élmények várják a látogatókat. A Szent István Király Múzeum rendházban 18 órától 21 óráig egy különleges találkozás, kézműves foglalkozás lesz. 20 órától 21:30-ig más szemmel, inkluzív, szemléletformáló, interaktív tárlatvezetés és 22 illetve 23 óra között egy korty alkohológia Szima Viktória előadása. Megtartotta a hagyományos szezonzáró gáláját a DKS-e torna szakosztálya Pap Zoltán tornacsarnokban. A rendezvényen jelen voltak a szakosztály meghatározó versenyzői, köztük Kovács Zsófia, Mayer Gréta és Cifra Lili, valamint a sérülésből felépülő Makai Lilla is. A gála előtt Trenka János vezetőedző, bartendre, alpolgármester és Horváth Attila szakosztály elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felidézték a szakosztály elmúlt időszakának eredményeit, valamint megköszönték a sportolók, az edzők és a családtagok egész éves munkáját. A szezonzáró rendezvényen a versenyzés helyett ezúttal a bemutatóké és az év során elért fejlődésé volt a főszerep. Múlt hét péntektől megszűnt a tűzgyújtási tilalom Fejér vármegyében, így Dunaújvárosban és térségének településein is ismét lehetőség nyílt a szabadtéri tűzgyújtásra a hatályos szabályok betartása mellett. A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az elmúlt napok csapadékos időjárása tekintettel feloldotta a korlátozást Budapesten és további 10 vármegyében. Immár 22. alkalommal rendezik meg a népszerű rendezvényt, a Tűzzel Vassal Fesztivál mára már Magyarország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált, amit idén június 19-én és 20-án rendeznek meg. Egy maroknyi ember összefogásából indult el a fesztivál, hogy megmentsék ezt a szakmát, már azonban az ország legjelentősebb késes és kovács találkozójává vált. Idén is közel 80 késes érkezik Székesfehérvárra, azért, hogy megmutassák a művészetüket. Pénteken szakmai nappal várják az érdeklődőket. A program részletei a FEUL oldalán. Remekeltek a Dunaújváros és Arálcalmási kajakkenusok a második ifjúsági válogatón. A tét nem volt más, mint az indulási jog megszerzése az ifjúsági Európa-bajnokságra és a kanadai korosztályos világbajnokságra. A Bebő Klara, DKS-e, Hofer Bianca, FTC, Lesko Vivien, Kovács Katalin Akadémia és Szabó Csalló Nadin, Kovács Katalin Akadémia összeállítású hajó fölényes teljesítménnyel nyerte meg a finálét, ezzel pedig kiharcolta a világbajnoki szereplés jogát. Bebő Klara egyesben is rajthoz állt, 200 és 500 méteren, a sprint számban ezüstérmet szerzett, amellyel a világbajnoki indulások mellett a hazai rendezésű Európa-bajnokságon való részvételt is biztosította magának, írja Heol. Egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit az MVM, hogy egyszerűbbé tegye az ügyintézést a lakossági és a versenypiaci villamosenergia felhasználók számára. Az átállás miatt átmeneti ügyintézési korlátozásokra kell számítani, ezért a társaság azt javasolja, hogy a Fejér vármegyei ügyfelek is lehetőleg június 30-a előtt vagy július közepe után intézzék ügyeiket. Az MVM hangsúlyozta, hogy a villamosenergia ellátás zavartalan marad, a szerződések és a díjak sem változnak. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljára kálcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet itt Fejér vármegyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni. Az applikációban már közvetlenül meg lehet venni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás szervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat is. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és a Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, a légmozgás néhol megélénkül.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Talán az év legszebb napján, a mai az utolsó tanítási nap, június 19-e van. Sok boldogságot kívánok a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Mindjárt Robbie Williams, előtte még Perecki Zoltán, most pedig Sonic énekel. Jön a Sky a Besten.
0: Besten!

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, az év 170. napja, a gyárfások névnapja, és hát, ami a legédesebb zene a fülnek, az utolsó tanítási nap, illetve a nyolcadikosok ma ballagnak. Sok boldogságot minden ünnepeltnek, ha dugó baleset van már is valahol, persze jövő héttől aztán már egyre kevésbé lehet erre készülni, hiszen a nyári szünet alatt sokkal enyhébb a reggeli forgalom, sokkal könnyebb eljutni A-ból B-be. Szóval, ha mégis van dugó baleset, várom 0620-55-55-155, a Gorillaz folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok között alakul a maximum, aztán napról napra talán 1-1 fokot még ehhez képest is melegszik a levegő. Részletes időjárás jelentés mindjárt, rögtön fél hét, a következő fél órát Beyoncé indítja Sean Paul-lal.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A mintegy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agy-tengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegség-specifikus kérdések is szerepelnek. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a 3 nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A Röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezret is meghaladhatja. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Folyamatosan zajlik az útfelújítás, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul például a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása, a területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar. A légmozgás néhol megélénkül.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, az idei tanév utolsó tanítási napján napos idő várható. Az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokhoz képest 30-35 fok között alakul. Itt-ott lehet egy kis gomoly felhő, de kis eséllyel lehet csak futózápor. Északkeleten esetleg egy-egy zivatar belőlük. A hétvégén fokozódik a kánikula, holnap 31-36, vasárnap 31-37 fok is lehet. Na és akkor ennek örömére egy kis Afro Medusa, Pasilda a Besten. Jó reggelt!

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt itt a 7 óra, az utolsó nulladik óra, ha van az utolsó tanítási napon nulladik óra, mindjárt elkezdődik. Nálunk a legfrissebb hírekre kerítünk sort, aztán a következő órában biztosan szól majd a Kris Kross hatalmas slágere. És itt lesz a TNT is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Folyamatosan zajlik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötőutak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. A nyári időszakban érdemes időben gondolni a kémények ellenőrzésére, erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A családi házban élő magánszemélyek számára kéményseprői ellenőrzés továbbra is ingyenes, azonban a szakemberek nem érkeznek automatikusan, az időpontot előzetesen kell lefoglalni. A tapasztalatok szerint sokan csak a fűtési szezon kezdetén kérik a szolgáltatást Fejér megyében is, amikor a kéményseprők leterheltebbek, így hosszabb várakozási idővel kell számolni. A szakemberek ezért azt javasolják, hogy egyeztessenek időben. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása. A területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar. A légmozgás néhol megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Az idei tanév utolsó tanítási napján, június 19-én áll a naptár, és azt látom, hogy a gyárfásokat lehet ma bátran köszönteni. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. Na és persze, ugrálhatunk mindjárt a Crisscross-szal örömünkben, hogy véget ér a suli jump. Nem is tudom, hogy talán a diákok vagy anyukák, apukák örülnek-e jobban ennek. Szerintem is. Flower Power és a You Won't Forget About Me, ez az óra kezdődal.
0: Best FM.

0: Ezt FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 170. napján, június 19. péntek, a gyárfások névnapja. Magyarországon a független Magyarország napja, méghozzá 1991. június 19-e emlékére, amikor elhagyta Magyarországot az utolsó szovjet megszálló katona. Tették mindezt vonattal, úgyhogy így megyünk tovább mi is, vagyis hát velük a San Francisco-i trainnel. Hey Soul Sister a Besten.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, már ma 30-35 fok lehet, a hétvégén meg még ennél is melegebb 1-2 fokkal. Itt az igazi strandidő, hűsöljön mindenki, vigyázzunk magunkra. Az ilyenkor szokásos sok folyadék, fejfedő, napszemüveg, bőrvédő, krémek, és lehetőleg a legmelegebb órákban ne menjünk tűző napra. Jennifer Lopez és az If You Had My Love érkezik a friss hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A Röszkei autópálya határátkelő helyett egy átlagos nyári napon 28 ezer utast veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezret is meghaladhatja. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között hét útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövid filmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. Nemzetközi kórusfesztivált rendeznek augusztus 3-a és 9-e között Pécsen. A résztvevő több száz énekes koncerttermekké alakítja köztereket, udvarokat. A program részeként augusztus 6-án tartják a résztvevő kórusok nyilvános bemutatkozó koncertjét. A gála koncertre augusztus 8-án kerül sor a Kodály Központban.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folyamatosan zajlik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. Egyetlen éjszakára életre kelnek a múzeumok, történetek és a múlt rejtett titkai. A múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai között idén is koncertek, tárlatvezetések, kézműves foglalkozások és különleges élmények várják a látogatókat. A Szent István Király Múzeum rendházban 18 órától 21 óráig egy különleges találkozás, kézműves foglalkozás lesz. 20 órától 21.30-ig más szemmel, inkluzív, szemléletformáló, interaktív tárlatvezetés, és 22 illetve 23 óra között egy korty alkohológia, Szima Viktória előadása. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, a légmozgás néhol megélénkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, a gyárfások névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 82 éve ezen a napon a Life magazinban megjelentek Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partraszállásról. 48 éve a mai napon, idézőjelben, megszületett Garfield a macska. június 19 megszületett Ann Wilson, az amerikai Heart énekese. Really 64 éve a mai napon született Los Angelesben Paula Abdul, amerikai koreográfus énekesnő. ...1957-ben ezen a napon született Maxwell Fraser, művész nevén Maxi Jazz, a brit Faithless tagja. És 1983-ban a mai napon született Ben Hegarty, azaz Macklemore. I'll wear your granddad's clothes, I look incredible, I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Még egyszer 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idei tanévben nem sokára utoljára szólal meg a csengő, rögtön 8 óra. Jönnek a friss hírek nálunk, aztán a legjobb zenék szólnak újból, például Bryan Adams-től és Mel C-től. És Rúzsa Magditól is.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folyamatosan zajlik az útfelújítás, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. Egyetlen éjszakára életre kelnek a múzeumok, történetek és a múlt rejtett titkai. A múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai között idén is koncertek, tárlatvezetések, kézműves foglalkozások és különleges élmények várják a látogatókat. A Szent István Király Múzeum rendházban 18 órától 21 óráig egy különleges találkozás, kézműves foglalkozás lesz. 20 órától 21.30-ig más szemmel, inkluzív, szemléletformáló, interaktív tárlatvezetés, és 22 illetve 23 óra között egy korty alkohológia, Szima Viktória előadása. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása. A területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, a légmozgás néhol megélénkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma véget ér a suli, de a nagylányok nem sírnak, sőt, szerintem örülnek, ugye? Big Girls Don't Cry, a nagylányok nem sírnak címmel. Fergie dala indítja az órát, 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, június 19-én pénteken. Sok boldogságot a gyárpásoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 a számunk.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Kis szombat, vagy hát már nyári szünet van a közlekedés szempontjából. Egészen jól járható, mindenhol minden út, nincs dugó, baleset, legalábbis nem tudok róla. Ha van közlekedési info, mégis jöhet a 0620 55 55 155-re. Jó reggelt, az idei tanév utolsó napján, június 19, péntek, a Besten nem sokára Lighthouse Family, előtte még a New Level Empire és Dérheni, most pedig Tom Novian Limával. Take it!

0: Best FM, a legjobb zenék rögtön 8:30, jó reggelt! Még idén dokumentumfilmben láthatjuk a Gallagher testvérek sztoriát. Ha minden igaz, szeptember 11-én érkezik a mozikba az Oasisről szóló dokumentumfilm. Ők folytatják a hírek után a Wonderwall-lal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A Röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezret is meghaladhatja. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Megújul a kelenföldi autóbuszgarázs ikonikus szerelő csarnokának tetőszerkezete. A most kezdődött beruházás révén hosszú távon megóvható az ipari műemléki védettségű épület, és javul az energiahatékonyság is. A felújítás során a csaknem 9000 négyzetméteres tetőszerkezet új víz- és hőszigetelést kap. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. A telephely működése a felújítás alatt is zavartalan marad. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Folyamatosan zajlik az útfelújítás, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. Egyetlen éjszakára életre kelnek a múzeumok, történetek és a múlt rejtett titkai. A múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai között idén is koncertek, tárlatvezetések, kézműves foglalkozások és különleges élmények várják a látogatókat. A Szent István Király Múzeum rendházban 18 órától 21 óráig egy különleges találkozás, kézműves foglalkozás lesz. 20 órától 21.30-ig más szemmel, inkluzív, szemléletformáló, interaktív tárlatvezetés, és 22 illetve 23 óra között egy korty alkohológia, Szima Viktória előadása. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, a légmozgás néhol megélénkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék az idei tanév utolsó napja. Izzasztóra sikerül, mint ahogyan a nyolcadikosok ballagása is. Tovább fokozódik a kánikula, 30-35 fok között lesz ma a maximum, a hétvégén még ennél is melegebb lehet. Vigyázzon magára mindenki a hőségben, ha pedig dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Respect, ez már az Allianz Ethnic dala Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Csillag születik című film egyik betét dalával, itt lesz például Lady Gaga, és jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtetlenek.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Folyamatosan zajlik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása. A területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar. A légmozgás néhol megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan legendáktól, mint Lionel Richie, vagy Mary J. Blige, vagy akár Coolio, de ide tartozik a bő két hét múlva Budapesten koncertező Ricky Martin is, aki most Christina Aguilera-val indítja az órát. Nobody wants to be lonely, 4 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, június 19-én pénteken, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén indul a vakáció, és jön az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Szuperal gyermekkórus, a Majorka Színház, este pedig Halász Judit várja a családokat. Majd egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet. Június 19-21 között, tehát Gyereksziget. Tali ott! See you when you get there. Coolio folytatja Besten.
1: A 90.9

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 19-e van, gyárfás napja nekik és a szülinaposoknak is szól, és persze nem csak nekik, de a címe mégis csak az, csak neked. Just for you, Lionel Richie. Dala, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Az amerikai fiúval megyünk tovább, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű VB-n pedig ma a házigazda Amerika játszik Ausztráliával, éjfélkor Skócia, Marokkó, hajnalban fél háromkor pedig Brazília, Haiti foci meccs, tehát a foci VB-n. Most Estelle jön az American Boy-jal a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között. A helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A május végi kánikula után újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hétvégén szinte az egész országban akár 40 fok is lehet. Emiatt hőségriasztást rendeltek el. Egyedül az Atlanti-óceán partvidék egy részét és a La Manche-csatorna partmenti szakaszát kíméli meg a meleg. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni, ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Az erdő a jövőnk záloga címmel megnyílt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum megújult, reprezentatív állandó erdészeti kiállítása. A megújult kiállítás a korábbi tárlathoz képest világosabb, áttekinthetőbb és kiemelt hangsúllyal mutat be olyan fontos jelenségeket, mint a globális felmelegedés, az állandósult csapadékhiány vagy a társadalom fokozódó igénye az erdőben való tartózkodásra. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek többek között Bolognában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki, éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. A katamarán első tisztje hibázhatott a Splitnél történt halálos hajóbalesetnél. A 33 éves férfit őrizetbe vették. Vasárnap a menetrend szerint közlekedő katamarán egy vitorlással ütközött. Utóbbi 8 cseh utasa közül 4-en meghaltak. A roncs elsüllyedt, de a tervek szerint később kiemelik.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folyamatosan zajlik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása. A területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, a légmozgás néhol megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nem sokára a sztárpár Blake Shelton és Gwen Stefani csicsereg, a hétvégén abszolút aktualitás nyerő tangadal, azaz Tong Song is jön majd Cisco-tól, és az óra elején is nyár. Pillanatokon belül indítom a Gajo Besame Mucho-ját. 4 perccel múlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó ballagást kívánok a nyolcadikosoknak, és hát kitartást az idei tanév utolsó tanítási napjához. Max Levente vagyok.
1: Beste

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave this

Best FM, ha a legjobb zenék, egy kis utánpótlás, ha alább hagyott a reggeli lendület. Maradunk mozgásban a fájval, jön a Keep on Moving, nem sokára Király Viktor és Cisco is a Thong Song-gal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. A nyári szünetet idéző a forgalom képe, és ilyen volt egész reggel. Szerencsére nem voltak óriás dugók, meg különösebben nagy balesetek sem, most sem tudok ilyenről, viszont dolgoznak ma is a 4-es főúton, Szolnokon, a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. Lassú az M1-es Budapest felé Herceghalom és Piatorbágy között, főleg a külső sávban, a terelésben az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Párizsban karneválozunk. Szikora Róberttel és a Valmárral pedig irány a Balaton. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ Gimnázium média csoportja. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ Gimnázium média csoportja. Az intézmény tájékoztatása szerint a diákok az elmúlt években számos rangos elismerést szereztek filmjeikkel és kreatív projektjeikkel. A sikersorozat egyik fontos állomása a Lélegeztetőgép című alkotás volt, amely államtitkári elismerésben részesült, majd aranyminősítést szerzett a Helikon versenyen. A fiatal filmesek később a Bújtor István Filmfesztiválon, valamint több országos diákfilmfesztiválon is sikeresen szerepeltek. A 2024-25-ös tanévben a Vágyom rád című versfilm elnyerte az országos diákfilmfesztivál legjobb irodalmi feldolgozásáért járó díjat, míg a Rajta kapva című kisfilm idén harmadik helyezést szerzett ugyanazon a seregszemlén. Jelenleg több új film utómunkálatai zajlanak, miközben már készülnek a következő pályázati projektre is, írja Duna Online. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Holnap forró napos idő várható, egy-egy zápor zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissülhet majd fel a támadó déli szél. Hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Holnaptól jön az idei nyár első hőségriadója, új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, sok napsütés várható ma is, 35 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben, azért mert a következő napokban 37 fok is lehet. A forróság még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, ezért arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne együnk zsíros megterhelő ételeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Ha vízparton hűsölünk, akkor tartsuk be a szabályokat, vagyis felhevült testtel ne menjünk a vízbe, és ha bárhol rosszul leszünk a hőségben, akkor hívjuk a 112-es számot. A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzatolása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet, ezt közölték a katasztrófavédők. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez alatt az idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes szénmonoxid érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
4: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek, rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Természetesen, ha hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
3: Egy különleges új funkcióval bővült a Messenger alkalmazás, ezentúl a saját arcunkkal is reagálhatunk az üzenetekre. Ehhez hosszan rá kell nyomni az üzenetre, hogy megjelenjenek az emoji reakciók, amelyek között már egy fényképező ikon is szerepel. Ha erre rákattintunk, akkor selfit tudunk készíteni magunkról, amit aztán elküldhetünk az üzenetre válaszul. A fejlesztés egyelőre az iOS rendszerrel működő telefonokon érhető el. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet, ma ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában hozom Adamski Killerjét, itt lesz Sean Paul, aki nemrég Budapesten forrósította a hangulatot egy felejthetetlen koncerttel. Az órát pedig a popzene hercege Prince indítja, The Greatest Romance Ever Sold. 11 óra elmúlt, hello, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A Dario G. Carnaval de Paris című dalával idézzük meg az ezredforduló hangulatát, a mai Night Shift Extra-ban pedig a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágerei szólnak mixben, 6-tól White Boy-tól, 7-től Slim Pit-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Programokkal teli hétvégével indítja a vakációt a budapesti állatkert, a világjáró állatkert alapítók Szantusz János 19. századi expedícióit idézik fel. Most hétvégén egy olyan játék keretében, amely Xanthusz nyomában járva vezeti végig a látogatókat az állatkert 10 kitüntetett pontján. Ezen kívül ezen a hétvégén lesz már ma. Elkezdődik az ingyenes Gyereksziget. A mai nyitónapon a Superar gyermekkórus, a Majorka Színház és este Halász Judit várja a családokat. Egész hétvégén koncertek, mesevilág, cirkuszi kalandok, kézműves programok és számtalan közös élmény tölti meg a hajógyári szigetet, tehát az ingyenes Gyereksziget rendezvény jóvoltából.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Majoros Ritával megyünk át a hétvégébe itt a Besten. A Jamiroquai és a Lil L indítja a délutánt, a dalt pedig Rita pillanatokon belül. Én nem nagyon búcsúzom, mert hogy Hori kollégámat helyettesítem a hétvégén, úgyhogy találkozzunk holnap, és holnap után reggel is itt a Besten. Max Emlerente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Folyamatosan zajlik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ gimnázium média csoportja. Az intézmény tájékoztatása szerint a diákok az elmúlt években számos rangos elismerést szereztek filmjeikkel és kreatív projektjeikkel. A sikersorozat egyik fontos állomása a Lélegeztetőgép című alkotás volt, amely államtitkári elismerésben részesült, majd aranyminősítést szerzett a Helikon versenyen. A fiatal filmesek később a Bújtor István Filmfesztiválon, valamint több országos diákfilmfesztiválon is sikeresen szerepeltek. A 2024-25-ös tanévben a Vágyom rád című versfilm elnyerte az országos diákfilmfesztivál legjobb irodalmi feldolgozásáért járó díjat, míg a Rajta kapva című kisfilm idén harmadik helyezést szerzett ugyanazon a seregszemlén. Jelenleg több új film utómunkálatai zajlanak, miközben már készülnek a következő pályázati projektre is, írja Duna Online. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szentháromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása. A területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrség intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet itt Fejér vármegyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, a légmozgás néhol megélénkül.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Árat emelnek a mobil szolgáltatók. 3 év alatt 3 ikerpárt hozott világra egy bajor nő. Marad a kánikula, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Drágulnak a mobil tarifák, több mint 4%-kal emeli az árait a Telekom, a Jettel és a Van is. Az előbbi két cégnél július 1-jétől változnak a tarifák, a Van pedig szeptemberben érvényesíti az áraiban a növekedést. A mobil szolgáltatók tájékoztatása szerint az áremelés a 2025 előtt kötött lakossági és üzleti előfizetések havi díját érinti, vagyis a mobil internet adatcsomagot, valamint az otthoni internet, tévé és vezetékes telefonszolgáltatásokat is. Az első emelt összegű számlát pedig augusztusban kaphatjuk majd. Túra útvonalak egyes szakaszait is beboríthatták aszbeszt tartalmú kőzettel az osztrák határ közelében, ezt közölte a Magyar Természetjáró Szövetség. A már igazoltan szennyezett utak közé tartoznak az országos kék túra és a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túra útvonalának egyes szakaszai csaknem 5 km hosszan, valamint további mintegy 25 km-nyi szakasz, ezeket a honlapjukon egy térképen jelölték meg. A közleményük szerint egyszer áthaladni az érintett útvonalon nem jelent egészségügyi kockázatot, de folyamatosan egyeztetnek a hatóságokkal, és ha kell, óvintézkedéseket vezetnek majd be. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, erre figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Pohács Krisztina rádiónknak azt mondta, hogy a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek és a koncentráció terén.
6: A reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
5: 3 év alatt 3-szor is ikreket szült egy bajor nő. A 36 éves asszony először 2023 nyarán hozta világra a két kisfiát, aztán 2024-ben újra ikreket szült, két kislányt, a legfiatalabb gyermekei pedig idén májusban látták meg a napvilágot. Az eset azért is különleges, mert a gyerekek természetes módon mesterséges megtermékenyítés nélkül fogantak. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép délutánt, igazán kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt, hogy jó hétvégét, Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt a délutánt, és egy kicsit készüljünk együtt a hétvégére a legnagyszerűbb slágerekkel, mint a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart, de itt lesz a Whitney Houston is, és a My Love Is Your Love. Most pedig a Jamiroquai-jal indulunk, Little L.
0: Best FM.

Fest FM a legjobb zenék. Nagyon remélem, hogy a következő néhány órát együtt töltjük, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből. Mi a tervük hétvégére? Nekem egy kis családi szalonna sütés, és már nagyon-nagyon vártam ezt az időszakot, hogy lehessen szalonnát sütni, de természetesen apák napja ünneplés is lesz vasárnap, úgyhogy ezt ne felejtse senki. Köszöntsék majd meg apukáikat, nagypapáikat, keresztapukájukat, és bárkit, akit úgy éreznek, hogy apák napján megköszöntenének. Na de az majd csak vasárnap lesz, addig is pedig még itt vannak a Best FM legjobb zenéi. Például péntek délután Whitney Houston érkezik már is, és a My Love Is Your Love, de jön a Black Eyed Peas, Vastag Csaba, most pedig a KLF. Én pedig hamarosan közlekedési információkat is hozok, na meg felteszem a napkérdését is. Mulassunk jól egész délután együtt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk úti társak, hozom a legfrissebb útinfókat, például Budapestről, hogy a főutca Csalogány utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy egy kisebb fennakadásra kell számítani. De kaptam még információt Icától, hogy a Balaton utca Honvéd utca kereszteződésében is baleset történt. Laci pedig írt a Dózsa-György útról, hogy a Dembinszky utca Dózsa-György út találkozásánál is baleset történt. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig Herceghalom és Biatorbágy között eléggé sokan vannak. A 30-astól a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt elég nagy a lassulás és a torlódás. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja, nem csak Budapestről vagy az M1-esről, hanem bárhonnan az országban, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Desperado táncolj, ezzel a dallal zártam az órát, pár perc és jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig nyitok majd. Floridával jön a Good Feeling. És jön az Animal Cannibals is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ Gimnázium média csoportja. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ Gimnázium média csoportja. Az intézmény tájékoztatása szerint a diákok az elmúlt években számos rangos elismerést szereztek filmjeikkel és kreatív projektjeikkel. A sikersorozat egyik fontos állomása a Lélegeztetőgép című alkotás volt, amely államtitkári elismerésben részesült, majd aranyminősítést szerzett a Helikon versenyen. A fiatal filmesek később a Bújtor István Filmfesztiválon, valamint több országos diákfilmfesztiválon is sikeresen szerepeltek. A 2024-25-ös tanévben a Vágyom rád című versfilm elnyerte az országos diákfilmfesztivál legjobb irodalmi feldolgozásáért járó díjat, míg a Rajta kapva című kisfilm idén harmadik helyezést szerzett ugyanazon a seregszemlén. Jelenleg több új film utómunkálatai zajlanak, miközben már készülnek a következő pályázati projektre is, írja Duna Online. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötőutak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar. A légmozgás néhol megélénkül.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Betegségeket is okozhatnak a klímák, ha rosszul használjuk azokat. Egy cica sétált be egy Rómeó és Júlia előadásra Törökországban, egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól egészen kedden éjfélig lesz érvényben a kánikula miatt. A nagy melegben nagyon fontos, hogy sok folyadékot igyunk, kerüljük a tűzőnapot és tartózkodjunk hűtött helyiségben. A klímákkal azonban érdemes vigyázni, nem szabad például túl hidegre állítani a levegőt. Ezt mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aerobiológusa.
5: Megfázás, izületi fájdalmak alakulhatnak ki. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
4: Kezdődik a nyári szünet, ma volt az utolsó tanítási nap az iskolánkban, így elindul a 10 hetes vakáció. A diákok augusztus 31-ig pihenhetnek, az új tanév pedig szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A központi statisztikai hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatási intézményekben tanultak. Felújítási munkák kezdődnek holnap a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon, ezt jelentette be a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt azt írja, hogy július 18-áig dolgoznak majd ezen a szakaszon, főleg Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson, ahol váltó és vágánykarbantartást végeznek majd annak érdekében, hogy újra 120 km/órás sebességgel közlekedhessenek a vonatok. A munkák miatt változik a menetrend, a Nyíregyházára tartó Nyírség Intercity-k pedig a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak majd. Egy cica tette emlékezetessé a Rómeó és Júlia törökországi előadását, a macska ugyanis a tragikus finálé közepén besétált a színpadra, és a földön fekvő Rómeó hajával kezdett el játszani. Júlia megpróbálta menteni a helyzetet, ezért arrébb húzta a szerelmét, de a cica tovább játszott a férfival. Így végül a színészek vele együtt fejezték be az előadást, amiért vastapsot kaptak a közönségtől. Napszemüveg, lengeruha és naptej. Ezekre mind szükségünk lehet ma, ugyanis folytatódik a kánikula. Ma estig sokat süt majd a nap, és csak északkeleten és a nyugati határnál lehetnek kisebb esők. 29-35 fokot mutatnak a hőmérők, és este sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Holnap is napos, száraz, meleg időben bízhatunk, és 36 fok is lehet. Vasárnap pedig fokozódik a hőség, akkor 37 fokot is mérhetünk majd. Aznap egyébként záporok hozhatnak majd egy kis felfrissülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délutánt mindenkinek egy óra után, és én Majoros Rita vagyok ebben az órában, és csupa-csupa izgalmas kedvenc érkezik, mint Ricky Martin és Mely a dala, és egy kis romantika ez a Private Emotion, de jön majd Heinz Gábor Biga is, és a Máshol járunk, na meg a Spice Girls a Stappal. Most Florida indítja az órát, Good Feeling, így a délutáni kávé mellé. Szép nap!

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Arra vagyok kíváncsi, mit kérdeznének egy jósnőtől, hogyha lenne rá lehetőségük? Egyáltalán kérdeznének bármit, tudni akarnának bármit mondjuk a jövőről? Én bevallom őszintén egy kicsit tartok tőle, és lehet, hogy nem ismernék a jövőmről kérdezősködni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de erről beszélgettünk itt a kollégákkal, úgyhogy érdekelne az önök válasza is. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a válaszok. Ricky Martin és Meja pedig, na meg egy kis romantika, ez a Private Emotion a folytatásban a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nagyon meleg lesz a hétvégén, ami azt is jelenti, hogy sokan elindulnak a Balatonra, sőt, már most sokan vannak az M7-esen, elindult a nyaralni készülők első hulláma. Török Bálint és Martonvásár között lassulva halad a kocsisor. A 28-as kilométernél egy baleset is történt, a sávzárás ugyan már megszűnt, de több kilométeres a torlódás, ez pedig lassan oszlik fel. A 71-es főúton Balatonakali határában két autó ütközött, az 53-as kilométernél lezártak félútpályát. Az M1-esen Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulás van és torlódás, főként a külső sávon, úgyhogy autóval az átterelt sávot érdemes használni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rihanna, Jay-Z és Chris Brown Umbrella dala zárta ezt az órát, imádom még mindig. Szerintem ez is egy ilyen örökzöld sláger. Hát ilyenekre lehet a következő órában is számítani. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán egy másik örökzöld. Dante Thomas és a Miss California. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt, ha már örökzöld.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ Gimnázium média csoportja. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén média híreit hallják. Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ Gimnázium média csoportja. Az intézmény tájékoztatása szerint a diákok az elmúlt években számos rangos elismerést szereztek filmjeikkel és kreatív projektjeikkel. A sikersorozat egyik fontos állomása a Lélegeztetőgép című alkotás volt, amely államtitkári elismerésben részesült, majd aranyminősítést szerzett a Helikon versenyen. A fiatal filmesek később a Bújtor István Filmfesztiválon, valamint több országos diákfilmfesztiválon is sikeresen szerepeltek. A 2024-25-ös tanévben a Vágyom rád című versfilm elnyerte az országos diákfilmfesztivál legjobb irodalmi feldolgozásáért járó díjat, míg a Rajta kapva című kisfilm idén 3. helyezést szerzett ugyanazon a seregszemlén. Jelenleg több új film utómunkálatai zajlanak, miközben már készülnek a következő pályázati projektre is, írja Duna Online. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. Egyetlen éjszakára életre kelnek a múzeumok, történetek és a múlt rejtett titkai. A múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai között idén is koncertek, tárlatvezetések, kézműves foglalkozások és különleges élmények várják a látogatókat. A Szent István Király Múzeum rendházban 18 órától 21 óráig egy különleges találkozás, kézműves foglalkozás lesz. 20 órától 21.30-ig más szemmel, inkluzív, szemléletformáló, interaktív tárlatvezetés és 22, illetve 23 óra között egy korty alkohológia Szima Viktória előadása. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar. A légmozgás néhol megélénkül.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Az ittas és drogos sofőrökre vadásznak ma a rendőrök, lejárnak a régi típusú személyi igazolványok, igazi nyári időnk lesz ma, sok napsütés és 35 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ellették a rendőrök az ország útjait. Holnap reggel 9-ig 24 órás alkohol és drogmaratont tartanak, vagyis a lehető legtöbb sofőrrel fújatják meg a szondát. Nem büntetni akarnak, hanem megelőzni a baleseteket. A tavalyi akció keretében több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, közülük 335-en ittasan ültek a volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. Hazánkban zéró tolerancia van az ittas sofőrökkel szemben, vagyis ha valakit elkapnak a rendőrök, akkor pénzbüntetést kaphat, és a jogosítványát is elvehetik. Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erre hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. Erről nem kapnak értesítést az érintettek, de ha elfelejtenek új igazolványt csináltatni, akkor nem lesz érvényes személyiük. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még a régi típusú igazolványuk van, és főleg az idősebb korosztály tagjai rendelkeznek ilyen okmánnyal. Nem riasztja el a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
5: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
4: Egy magyar fiatalokkal teli turistabusz gyulladt ki Ausztriában. Egy futballcsapat tagjai 27 fiatal utazott a járművön, amikor Stájerországban füst gomolygott a motortérből. A járművet mindenki el tudta hagyni, így senki nem sérült meg, de a busz hátulja teljesen kiégett, így pótlóbusszal utaztak tovább a fiatalok. A tűzoltóság szerint a tüzet egy motortérben kialakult technikai hiba okozta. Folytatódik a kánikula, és egyre melegebb lesz, ma 35, holnap 36, vasárnap pedig 37 fokot is mutathatnak a hőmérők. Éjszaka sem lesz hűvös, 19-25 fok várható. Estig ma sok napsütésben bízhatunk, és bár lehetnek felhők az égen, csak északon és a nyugati határ mentén lehetnek kisebb záporok. A hétvégén is sokat süt a nap, vasárnap viszont bárhol eleredhet az eső. Sokan töltik vízparton a hétvégét, a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó is 23 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elmúlt délután 2 óra is, megyünk tovább együtt, és most nagyon sokan elkezdik már a hétvégét, úgyhogy vigyázzat az utakon, hozom a közlekedési információkat is, na meg mellé legtutibb slágereket kedvenc időszakunkból, 90-es, 2000-es évek, úgyhogy felkötni mindent, amit lehet. Éjkönnel indulunk, jön a Dangerous, én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best

Budapest FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve kérdezné nekem valamit. Azt írja Péter, megkérdezném, hogy a feleségem tényleg hallja-e, amikor csak magamban morgolódok, mert hogy mindig kitalálja, miről van szó. Anita azt írja, arra lenni kíváncsi, hogy 10 év múlva is ugyanott fogok-e élni, ahol most. Józsi pedig a lottószámokat kérdezné meg. Hát szerintem ezzel vagyunk így néhányan. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gyertek ide a válaszok a kérdésre. Ki mit kérdezne egy jósnőtől, illetve egyáltalán kérdeznének-e valamit, mernének-e bármit kérdezni? Én egy kicsit félnék a választól, mondjuk, hogy ha esetleg rossz választ kapok, akár valakinek az elvesztésére, stb. Stb. Na, arról például nem szeretnék tudni. Na, de ki tudja, várom a válaszokat. 0-20-55-55-155. Önök vajon mit kérdeznének? Miközben Rozála zenél. Everybody's free, egy kis jó hangulat itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Üljön elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úttalévőknek, akár a munkából hazafelé indulóknak. Hát a Balatonra is sokan elindultak már. A nyaralni készülők első hulláma már Török Bálint környékén jár, mert hogy Török Bálint és Martonvásár között eléggé nagy a torlódás, úgyhogy plusz menetidővel kell számolni. Az M1-es autópályán Budapest felé erős a teherforgalom, Bicske és Biatorbágy térségében szakaszos lassulások vannak, úgyhogy ezzel kell itt számolni, autóval pedig érdemes az átterelt sávot használni. A térségében is inkább a teherautók torlódnak, 3-4 kilométeres a kamionsor, ráadásul egy baleset is nehezíti az előrejutást. Ugyancsak Budapest felé Óbaroknál az átterelt belső sávban 4 autó ütközött, a 41-es kilométernél áll a forgalom, több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folyamatosan zajlik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötőutak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása. A területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljára kálcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már korlátozzák vagy blokkolják az oldalt. A hatóság felhívta a figyelmet itt Fejér vármegyében is arra, hogy soha nem kérnek szoftver telepítést internetes felületeken keresztül. Fontos információ a dunaújvárosiaknak is, hogy változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Holnap forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissülhet majd fel a támadó déli szél. Hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez pedig már a kedvenc napunk délutánjának kellős közepe. Üdv mindenkinek, kellemes péntek délutánt. Ez a 93.1 Best FM dunaújvárosi hallgatók is, találkozunk ma is. 3 órát jó hangulatban együtt töltünk. A nevem Molek Csongor, indítja az első felvonást a Chocolate Puma. És szól az Always and Forever.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: on a thief.
1: 93.1 West FM, a legjobb zenék. Köszöntök mindenkit szeretettel, így péntek délután is találkozunk, dunaújvárosi hallgatók. A nevem Molek Csongor, június 19-ét írunk már, Julianna, Gyárfás Hajnalka és Rómeó, a mai névnapos hallgató. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környéken. Nézzük, miről híres még a mai nap. 180 esztendeje, a mai szabályok szerint először játszottak baseballt Amerikában. 863 esztendeje pedig harmadik István magyar király Székesfehérvár mellett döntő győzelmet aratott nagybátyja, negyedik István felett. Híres emberek, akik ma születtek, 113 éve született Gyurkovics Mária, Kossuth-díjas koloratúr szoprán opera énekesnő, 107 éve látott napvilágot Garas Klára, művészettörténész, a Szép Művészeti Múzeum volt főigazgatója, és 124 éve született Bán Frigyes, Kossuth-díjas rendező, aki ünnepel bármilyen okból kifolyólag, dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Craig David felvételét játszom most, ez a Walking Away.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: élvezem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zene.

0: Yeah. Yeah. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat kívánok, és végeznek útkarbantartási munkálatokat a környéken elég sok szakaszon, kedves dunaújvárosi közlekedők. Például még mindig aktuális az útszükület a csomópont építés miatt az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél. Aztán Szabadszállás Szalkszentmárton összekötő úton az 52-13-oson közműépítési munkálatokat végeznek, a 19-es kilométerről van szó. És ugrunk az 52-124-esre, ez nem más, mint az Újsolti bekötő út, itt is aktuális a közműépítési munkálat. A 0-as kilométernél még július végéig balesetmentes kilométereket a közlekedőknek. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb útinfó a környékről, 0630-7474. 777, ez a telefonszámunk, előre is köszi szépen. Janet Jackson énekel most, és meghallgatjuk az All For You című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en mindenkinek tartalmas délutánt kívánok ide Dunaújvárosba és a környékre. Egy közös órát már lepörgettünk, de jó hír, hogy a következő kettő még a miénk a péntekből. Én Molek Csongor vagyok, és mutatom, mivel kezdünk, a világsztár francia DJ-vel. Ő David Guetta, a dal pedig ez, a Just a Little More Love. Just a little more love, just a little more love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt itt tovább fokozódik az asszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg. A bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt, török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Országos gyermek életminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája. Az online kitölthető kérdőívvel a 4 és 18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnék fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A mintegy 15-20 perc alatt kitölthető online kérdőív az általános életminőségre, fizikai és lelki közérzetre, alvásminőségre, valamint a bél-agy-tengellyel összefüggő panaszokra kérdez rá. Krónikus betegséggel élő gyermekek esetén betegség-specifikus kérdések is szerepelnek. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszallaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni. Ezekre kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni. Híreink végén az időjárásról. Derült napos időre számíthatunk, általában csak kevés gomoly felhő képződhet. Északkeleten egy-egy zápor, zivatar esetleg előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt szólnak a kedvencek, péntek délután is természetesen, és egész nap a 93.1 Best FM-en, kedves dunaújvárosi hallgatók, sokan vannak velünk a vonzás körzetből, őket is nagy szeretettel köszöntöm. Még 2 órát együtt töltünk, a nevem Molek Csongor, David Guetta zenél, és szól a Just a Little More Love című dal.
0: 93.1 Best

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Mindenki érezze jól magát, főleg így péntek délután, aki velünk tart a Besten Dunói Városi Hallgatók. Lazulósabb már a helyzet azért, mint az előző napokban. Az én nevem Oleg Csongor, és nézzünk egy kis időjárás jelentést, hogy holnap szombaton mi várható itt a környéken. Igazi nyár, forró, napos időjárás várható, csapadék pedig nem valószínű. Egy-két területen a környékünkön is feltámadhat majd a déli szél, és kicsit felfrissülhetünk majd. Egyébként 31-36 fokos csúcsértéket mondanak a hozzáértők. Hajnalban is kapjuk már ezt a 16-21 fokot. Pollenterhelés, semmit nem változott a héten, kedves allergiás hallgatók. A fenyőfélék, a lóromasz, utifű, hárs, szelídgesztenye pollen szintje alacsony, egyedül a csalánfélék és a pálsitűfélék pollen koncentrációja van, közepes magas tartományban. Beyoncé felvételét meghallgatjuk most a Best FM-en. A dal az Irreplaceable.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, kedves hallgató, kettő intézmény, több helyszín és újra gazdag és változatos kínálat. Hát ezt ígéri a kultúra barátainak a Múzeumok Éjszakája Dunaújvárosi programja június 20-án, tehát holnap szombaton. Már délutántól késő estig tulajdonképpen folyamatosan csalogatja a múlt, de leginkább a település történet iránt érdeklődőket a múzeum csapata, és indulásként ismeretterjesztő sétákat szerveznek, dr. Szabó Antal Tibor régész múzeológus kalauzolásával tárlatvezetés lesz a Római Kőtár és a Romkert területén. Délután 4-től, majd 17.30-tól Odik Mónika régész múzeológus belvárosi sétát vezet 17 óra 30-tól és este fél héttől, míg a múzeummal Kronászt Margit történész múzeológus ismerteti meg az érdeklődőket 17 órától, 17.45-től és este fél héttől újra. Ott vannak a további programok a dunaújváros.com hírportál aktuális cikkében. Énekel most egyet Christina Aguilera, és meghallgatjuk a Beautiful című slágerét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Kellemes délutánt mindenkinek. Már belépünk a késő délutánba így pénteken, és remélhetőleg a hétvégi programokat betervezték a legtöbben itt Dunaújvárosban is a környéken. Ahogy említettem korábban, jó idő lesz. A mikrofon mögött Molek Csongor. Kezdünk Justin Timberlake és Timbaland közös számával. Ez nem más, mint a Sexy Back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt. A legkritikusabb időszak idén is július utolsó és augusztus első két hete közé tehető, amikor mindkét irányba egyszerre akarják sokan átlépni a határt. Tavaly Csongrád-Csanád vármegye szerb-magyar határátkelő helyein a három nyári hónap alatt több mint 3,3 millió embert és 1 millió járművet ellenőriztek. A Röszkei autópálya határátkelő helyet egy átlagos nyári napon 28 ezer utas veszi igénybe, ami a hétvégi csúcsidőszakban a 40 ezer is meghaladhatja. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen, csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnali 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. A Sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Híreink végén az időjárásról. Derült napos időre számíthatunk, általában csak kevés gomoly felhő képződhet. Északkeleten egy-egy zápor, zivatar esetleg előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet délután 29 és 34 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Folyamatosan zajlik az útfelújítás. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. Hétfőn felkerült a talapzatra az 1891-ben állított, restaurált Szent Háromság szobor Dunaújvárosban. Az óvárosban így végre régi és méltó helyén áll az alkotás, írja oldalán a FEOL. A fontos pillanatról Pintér Tamás polgármester számolt be közösségi oldalán, mint írta, sok év munkája, számos egyeztetés, kitartás és hit kellett ahhoz, hogy eljussanak idáig. Az Orosz Föderáció hozzájárulásával 2024. augusztus 5-én kezdődött meg a katonai emlékhely feltárása, a területet ekkor vették birtokba a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet szakemberei. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar, a légmozgás néhol megélénkül.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes késő délután péntekre mindenkinek. Én Molek Csongor vagyok, remélem már erre a hétre a legtöbben letudták a melót, bár gondolom, hogy nem, úgyhogy kitartást kívánok. Ez a 93.1 Best FM, jelentkezem még 60 percen keresztül a kedvenc dalokkal. Justin Timberlake és Timbaland közös számával startolunk, ez a Sexy Back.
0: 93.1 Best

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek türelmesen és szabályosan, kedves dunói városi autósok. Az 52-124-esen a 0-es kilométernél végzik még mindig a közműépítési munkálatokat, az Újsolti bekötő útról van szó, és a Kulcsi bekötő úton is útépítési munkák miatt félpályás lezárásra számítani kell az 51-122-esen, a 0-1-es kilométernél. Ha ezeken kívül akad egyéb útinfó, lehet szó akár rendőri aktivitásról, trafipaxról, kérem jelezzék felénk, hogy tudjunk segíteni a többieknek. 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! Az előadók közül most az Ace of Base következik, a slágerük pedig a Life is a Flower. We live in

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Említettem már infókat a Múzeumok Éjszakája program sorozattal összefüggésben. Holnap, azaz június 20-án, hát elég sok programmal készülnek a szervezők, 2 intézmény, több helyszín. Említettük a tárlatvezetéseket, és persze a belvárosi sétákat. A múzeum második emeleti foglalkoztatója a kézműves foglalkozásoknak ad otthon 17 órától, emellett több előadás, játék is csalogat ugyanebben az idősávban. Az ízek, amelyek történelmet írtak című programra várják a gasztrotörténelem iránt érdeklődőket az állandó kiállítás területén, és ugyanitt rendezik a Keresd meg a tolvajt és a Melyik korszak műtárgya című foglalkozást. Az udvaron családi történeteket oszthatnak meg a vendégek, valamint római kori játékok sora, továbbá korabeli fotófal is csalogat. Régi és új címmel képpárosító játékot szerveznek a városépítés hőskorából 20-22 órától Zenebutik címmel. Zenei programot szerveznek. Ott vannak még a további eseményekkel kapcsolatos infók a dunaiveres.com hírportálon. Eric Pritz örök slágerét meghallgatjuk most a Besten. Ez a Piano.

kopik. 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A búcsúdalom következik így péntek késő délutánra. A Cardigans és Tom Jones közös szemet játszom. Ez a Burning Down the House című sláger. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Az előző három órára mindenféleképpen kedves dunai versi hallgatók, és akikkel már nem találkoznánk, hát pihentető, de tartalmas hétvégét kívánok. Már holnap is jelentkezem szombaton, délután 3 órától. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folyamatosan zajlik az útfelújítás, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rácsalmás önkormányzatának tájékoztatása szerint a település fő utcáján zajló útburkolat felújítási munkálatok a következő napokban is folytatódnak, ezért a közlekedőknek továbbra is számítaniuk kell ideiglenes forgalomkorlátozásokra, időszakos terelésre. Pénteken a munkálatok a szociális központ előtti parkoló területére koncentrálódnak, ahol új burkolatot kap a parkoló felület. Emellett a szakemberek a kapcsolódó utcák torkolatain is dolgoznak, hogy azok csatlakozása is megfelelő minőségben készüljön el. Szombaton tovább folytatódik a bekötő utak és csatlakozási pontok kialakítása, valamint megkezdődik a következő heti aszfaltozási munkák előkészítése is, ezzel biztosítva a folyamatos ütemezést a felújítás során. A tervek szerint június 22-én indul a 6-os főút és a Radnóti tér közötti útszakasz kopó rétegének építése. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az LNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Jó, ha tudják a dunaújvárosiak is, hogy kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és a Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. A fürdőhelyek vizét a szezon előtt egyszer, majd havonta legalább egy alkalommal mintavétellel ellenőrzik. Holnap forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar, csupán az északi középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissülhet majd fel a támadó déli szél. Hajnalra 14 és 21 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban pedig 31-36 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Alattomos vészhelyzetet is okozhat a kánikula. Alkohol és drogmaraton az utakon holnap 9-ig akcióznak. Mesés vagyont vár a spanyol naftól, Shakira.
5: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófavédelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton. Akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. A cél a balesetek megelőzése. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
6: A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
4: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus házasságban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is. Szóval indul a Night Shift.
0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Be-

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal.

Night Shift. Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Night Shift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Night Shift-es mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy, az én korábbi mixeim tracklistával együtt ott elérhetőek.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélés senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ Gimnázium média csoportja. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Országos és nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet a Pannon Oktatási Központ Gimnázium média csoportja. Az intézmény tájékoztatása szerint a diákok az elmúlt években számos rangos elismerést szereztek filmjeikkel és kreatív projektjeikkel. A sikersorozat egyik fontos állomása a Lélegeztetőgép című alkotás volt, amely államtitkári elismerésben részesült, majd aranyminősítést szerzett a Helikon versenyen. A fiatal filmesek később a Bújtor István Filmfesztiválon, valamint több országos diákfilmfesztiválon is sikeresen szerepeltek. A 2024-25-ös tanévben a Vágyom rád című versfilm elnyerte az országos diákfilmfesztivál legjobb irodalmi feldolgozásáért járó díjat, míg a Rajta kapva című kisfilm idén harmadik helyezést szerzett ugyanazon a seregszemlén. Jelenleg több új film utómunkálatai zajlanak, miközben már készülnek a következő pályázati projektre is, írja Duna Online. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint több betegség is felütötte a fejét Fejér vármegyében is. A rotavírus továbbra is jelen van a járványügyi kimutatásokban, miközben több más betegség is előfordul a térségben. Sajnos hivatalos, hogy a gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedést is regisztrálták. A fertőzés cseppfertőzéssel terjed, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú vénás antibiotikumos kezelést igényel. Az NNGK adatai szerint az országban csupán Fejérben és Budapesten van megbetegedés. A kullancsok által is terjesztett betegséget fontos már az első tünetek megjelenésénél felismerni, de az elővigyázatosság és az átnézés is fontos. További részletek a feol.hu-n. Egyetlen éjszakára életre kelnek a múzeumok, történetek és a múlt rejtett titkai. A múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai között idén is koncertek, tárlatvezetések, kézműves foglalkozások és különleges élmények várják a látogatókat. A Szent István Király Múzeum rendházban 18 órától 21 óráig egy különleges találkozás, kézműves foglalkozás lesz. 20 órától 21.30-ig más szemmel, inkluzív, szemléletformáló, interaktív tárlatvezetés és 22, illetve 23 óra között egy korty alkohológia Szima Viktória előadása. A dunaújvárosiakat is érdekelheti, hogy most már minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. A meteorológusok szerint napos idő várható az ország nagy részére, beköszönt a hőség. A csúcs hőmérséklet a hajnali 12-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel zápor, zivatar. A légmozgás néhol megélénkül.
3: Hírek a Best FM-en. Ősszel megszüntethetik a hetes cikkelyes eljárást, tüdőgyulladást is okozhat a csúcsra járatott klíma, zajfogó védte a lebukástól az illegális cigi üzemek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
4: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
3: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgattak ki. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift, a Best

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlovas sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én, White Boy, egyedül a lemezjátszók mögött, jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a

0: Fightboy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemezlovas sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves terráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dancen át, egészen a classic house-ig. I'm feeling so fine.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en. Hey girl,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Azbest botrány üzent Ausztriának a kormányfő, meg sem érzik a Balatonnál az alacsonyabb vízszintet. 3000 programmal jön a múzeumok éjszakája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Valódi egyeztetést és valódi válaszokat vár a kormány Ausztriától a nyugat-magyarországi azbest szennyezés ügyében, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter megismételte, ragaszkodik a szennyező fizet elvhez, és jelezte az osztrák kancellárnak is, hogy a magyar fél lépni fog az ügyben. Szólt arról is, hogy a tavalyi szinten befagyasztják a polgármesterek fizetését, július 1-től elveszik a számla nélküli költségtérítéseket, és felére csökkentik a megyei közgyűlési elnökök javadalmát. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a vendégeket a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, ám egyik sem okozott számottevő visszaesést az ágazatban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Vádat emeltek egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy motorosnak. 2 éve történt mindez Budapesten, egy közlekedési konfliktus után, ami látszólag azzal zárult, hogy a motoros benyúlt a kocsiba és pofon ütötte a fuvarozót. Ezt torolta meg aztán a taxis. Az ütközésben nem sérült meg senki, 80 000 forintos kárt rögzítettek a helyszínelők. A motoros ellen garázdaság miatt indult eljárás. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyermekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Forró napok várnak ránk, egyelőre nem tudni, meddig tart a kánikula, már is mondom, milyen időnk lesz. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Aki tegnap este nem volt ott, természetesen bánhatja. Talán azért az valamennyire jó hír, hogy visszanézve az elmúlt évek fellépéseit, ezért 2-3 évente stabilan Sting mindig visszalátogat hozzánk. Aki most nem bírva 2-3 évet várni, ő várjon egy picikét, nálunk hamarosan jön a Desert Rose.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Will Smith nyilatkozta egyszer, hogy DJ-ként zenélt egy házi buliban, és utána jött a sorban DJ Jazzy Jeff. És azt mondta az első ötlet,

Bastardom a legjobb zenék eredetileg 26 decemberében került volna a mozikba a Shrek 5. része, de komoly riválisokat kapott erre az időszakra az új Bosszúállók film, illetve a Jégkorszak 6. része is akkor kerül majd mozikba, úgyhogy eltolták az egészet 27 nyarára. Jön a második rész betétdel a Counting Crows-tól, Accidentally in Love.

Best of a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott ki tegnap este, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-on. Aki nem volt ott tegnap, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten. Akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csepp Mamival, és a Desert Rosalita vesztem a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Uniós csatlakozás nem kap extra elbánást Ukrajna, alattomos vészhelyzetet is okozhat a forróság. Alkohol és drogmaraton még reggel is akcióznak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormányfő szerint meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, holnaptól kedden éjfélig extrém forróságra számíthatunk a következő napokban, ami még az egészséges emberek szervezetét is megviseli, pláne a betegeket, időseket, gyerekeket. Arra kérnek minket, hogy a kánikulában öltözzünk lengén, igyunk sok vizet, ne együnk zsíros, nehéz étkeket, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor ne legyünk a tűző napon 11 és délután 3 óra között. Aki vízparton hűsöl, tartsa be a szabályokat, felhevült testtel ne menjen a vízbe, és ha bárki bárhol rosszul érzi magát, hívja a 112-t. Ugrásszerűen megemelkedik a hőségben a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében mérgező gáz keletkezhet. Erre figyelmeztet összefoglalójában a katasztrófa védelem. A jó tanács a régi, szereltessünk fel érzékelőt, ez riaszt, ha baj van. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt több mint 120-szor vonultak ki a tűzoltók ilyen esetekhez. Ellepték a rendőrök az utakat, holnap reggel 9-ig tart az alkohol és drog maraton, akit megállítanak, azt biztosan ellenőrzik. Tavaly több mint 500 sofőr ellen indítottak eljárást, 335-en ittasan ültek volán mögé, a többiek kábítószer hatása alatt vezettek. A rendőrség emlékeztetett, zéró tolerancia érvényes mindkettőre, aki lebukik, pénzbüntetést kap és elvehetik a jogosítványát. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes, vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha valakinek a mai kánikulához jól esett volna egy kis hűsítő zápor, nem nagyon kapta meg. Mi ezt most bepotoljuk a következő órában. Lesz itt folyó, lesz itt vízes, és egy Cry Me a River Justin Timberlake-től, egy Waterfalls a TLC-től, de még a New Millennium is érkezik Topaztól, illetve a Let's Get Back to Bad Boys Sarah Connor-tól és TQ-től.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new D.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Sit tuned with me. A reason. For us to change.

Blast FM a legjobb zenék, a Salt and Pepper-val és az Embogue-gal közös amerikai turné előtt a TLC egy picikét még átugrott Európába koncertezni, és ugyan a 15-i milánói koncertjüket végül valamelyoknál fogva törölni kellett, azért így is láthatóak és hallhatóak voltak Stockholmban, Kopenhágában és Oszlóban is, és ma este lesz az utolsó európai dátumuk az O2 Arenában, Londonban. 13 dal, 1 óra alatt. Kb. Erre lehet ma este is számítani, majd a TLC-től érkezik a Waterfalls, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. A Naughty Boy művésznéven alkotó Shahid Khant leginkább mindenki a Sam Smith-szel közösen készített La La La című kislemezével azonosítja, pedig jó pár világsláger fűződik az ő nevéhez. Például a most érkező Beyoncéval is dolgozott már együtt Running című kislemezén. Mennyire jópofa lenne, hogyha ennek a dalnak is ő lett volna a producere, ugye? Mert akkor Naughty Boy megcsinálja a Naughty Girl-t. Mert hogy most a Naughty Girl ilyen Beyoncétól itt a Best-en, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a klub 54.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak hónapjai vannak a hetes cikkelyes eljárásnak, rengeteg bajt okozhat a csúcsra járatott klíma, végleg el kell köszönni a Bordeaux személyiktől. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Itt a kánikula, másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos. Nagyon fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókat odahaza és az autóban ne állítsuk túl hidegre. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa, Magyar Donát.
2: Megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet.
1: Augusztusban lejárnak a régi könyvformátumú személyi igazolványok, erről nem kapnak külön értesítést az érintettek, jelezte a belügyminisztérium. Az új okmányt személyesen a kormányablakokban lehet igényelni. Becslések szerint néhány tízezer és százezer között mozoghat azoknak a száma, akiknek még régi személyük van, főként idősekről lehet szó. Egy komplett illegális cigarettagyárra csaptak le a NAV nyomozói. Hogy pontosan hol, azt nem árulták el, azt viszont igen, hogy hangszigetelés védte az üzemet a lebukástól, blokkolták a mobilhálózatot a környéken, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki. Ám ez sem segített. A rajtaütés után 1 milliárd forint értékű vagyont vettek zár alá. Szlovákiában egy raktáron ütöttek rajta a helyi rendőrök ugyanebben az ügyben. Itthon egyelőre két gyanúsítottat hallgattak ki. Derült lesz az éjszaka, csak a keleti északkeleti részekre érkezhet némi felhőzet. Hajnalban 13-19 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhőkre, illetve egy-egy helyi záporra, esetleg zivatarra is készülhetnek. 31-36 fok jelenti a csúcsot szombaton. A vasárnap is hasonló időt hoz, vagyis pokoli hőséget. Éjféltől másodfokú hőségriasztás érvényes. Vigyázzanak magukra és figyeljenek másokra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 16 évvel ezelőtt ezen a napon, 2010. június 19-én a New Kids on the Block fellépésén meglepetés jelleggel egyszer csak most termett a színpadon a Backstreet Boys. Akkor a siker volt a közös zenélés, hogy egy év múlva közös turnéra is indult a két zenekar. Nálunk ebben az órában majd a Backstreet Boys érkezik itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best

Mustafa, a legjobb zenék. Nem tudom, mennyire veszi szigorúan a Deep Dish két tagja, Sharam és Ali, hogyha együtt Deep Dishként játszanak, akkor saját trekeket nem dobnak fel a lemezjátszóra, de én simán el tudom képzelni, hogy majd holnap Budapesten azért akár ez is felcsendül, hiszen mégiscsak a Deep Dish egyik fele Sharam csinálta, és hát Classic House szettet ígérnek a fiúk, abban meg szerintem ez simán belefér. Az Eddie Murphy klasszikus dance verziója, vagy house verziója, kinek hogy tetszik, érkezik. Party All The Time, itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a gyenge jegyeladások és a csekély érdeklődés miatt lemondták a Pussycatdoll az észak-amerikai turnéját. Hogy mi a helyzet az európai jegyértékesítéssel, nem tudom, de egyelőre ott még nincs lemondás. Ami viszont külön jó hír, hogy a lemondott észak-amerikai turné előzenekarát viszont hozzák a lányuk magukat. Szóval aki majd látja a Pussycatdollt élőben szeptembertől valahol Európában, hallani fogja előttük élőben Lil Kimet is. Jön a Can't Hold Us Down!

Bestefem a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Két filmzenei átdolgozás is érkezik gyors egymás utánban a következő órában. Itt a Besten érkezik majd a Jean-Paul Belmondo-féle klasszikus mozi, a Profi fő témája a Blacketeknek köszönhetően Heartless címmel. Előtte pedig itt lesz az Angyalok városából nem Alanis Morissette, hanem a Freemasons az Uninvited-dal.
1: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Fightboy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: Check it now, come on.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint legeslegeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából orvoztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a Madison Avenue.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy álmom, egy szörnyű látomás.